0: Take your rear. Itt megáll az első kereket, már van egy kis dolog.
1: Úgy indítom, hogy tudom, hogy